La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
1: In the year of our Lord, 992.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Check it out, it's 11:30, my hand is getting

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: 80-as évektől napja.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Realizing we are wealthy living.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: 80-as évektől

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. Ding ding ding ha ha ha a ding ding ding brr ramaya.

Velek mindenkinek kellemetesen jó délelőttet kívánok. Így kell mondani, hogy tudok, azért vagyok veletek, illetve leszek ma is, hiszen itt az a Bakelit, benne pedig Boriszkát halljátok. Meg kell nekem a zene zavar okozását, fokozását, és természetesen jön a Verhaven szíve. Úgy lassan kispéntek van, úgyhogy tartsatok ma is velem, magasodok a Super DJ-t, jó szórakozás mindenkinek.

barátom, őnek kellemes szélnapot kívánok, itt rögtön egy költői kérdést intézett hozzám egy fényképet. Tudtam-e, hogy a tengeri malac egy levegő vételen élete végéig bírja a víz alatt? Egészen pontosan ez mindenkire igaz, aki tulajdonképpen hát nem kopoltyús, ugye egy levegő vételen azt elfogyasztán ennyi lehet. Még sokat gondolkodtam, hogy ez miért tengeri malac, nem? Tehát azért ritkán szoktuk a tengerővel találkozni. Meg egyébként is mitől malac?

Magyarnak is kellemes szép napot kívánok, szuper adást kívánok, amikor közben hallgatódik. Jó munkát, kitartást kívánok. Erdő Szentgyörgyből természetesen is a István úr is itt vannak velünk. Köszönjük szépen a megtisztelőt, mint mindig. Én beszegélni a Norbert úrnak is, aki esetleg halálról figyelget. Hát kevesebben, de igyekszek minél addiktívabban létezni. Na, jöjjön a futtatásban, Moving to the Sun. I'm in.

örök, hogy jó munkás emberek is hallgatnak minket, természetesen a szólnak, aki bagyeszként is írja magát, egesztő csorvástól is hallgat minket, természetesen munka mellett is érdemes minket hallgatni, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok. Moving to the Sun, szólt a felvétel, kicsit hűvösebb lett egyébként, most így érzem a szellőzet, tök jó. Gear for Fun, a folytatásban ez a Never Feel Down.

mondok, a napi humorkák, uborkák és hasonló mosolyra pakasztásos történetek, bár mondjuk a felütés nem mindig annyira vicces, mert ugye hát az ember állt egy részeget éjszaka, az lehet éppen ijesztő, nem mindegy, éjszaka áll egy részeg négy kézláb a lámpa oszlop alatt, már nem oszlop, gondolom a lámpa alatt, oda megy hozzá egy rendőr, megkérdi, jó ember, maga meg mit csinál itt? Én vesztettem a kulcsom, a parkba azt keresem. Hát de miért itt, miért nem a parkba, mondja, mert ott sötét van. Amúgy ez teljesen jogos, nem? Ez nem a hülye vicc, hogy doktor úr segítsen rajtam, molylepkének érzem magam. Ne hülyeskedj, én fogorvos vagyok, minek van itt? Égett a lámpa. Haver, úgy látom, hogy túl sokat itt áll, hagyj itt a kocsit és menj haza villamosra. Hát nem lehet, a villamos nem fér be a garázsba. Előbb-utóbb egyébként befér, csak akkor egy kicsit tágul itt ott. Ott egy férfi nagykorsó sört rendel a kocsmában, megissza a felét, amikor érző, hogy sürgősen, hát pisilni kell. Félti a sörét, azért mellé rak egy cédulát, hogy nehogy megígya valaki, beleköptem. Mikor vissza megnyugodva látja, hogy még megvan a söre, tettőre pedig hasonló fadilat van, én is. Mondjuk abszolút kihívás,

0: Rövid gyúrnak is kellene, mert szétabott rossz fémről, az a szarvasról. Természetesen meló közben, mint a kagylórás, úgyhogy munka nem áll meg, mint hogy alibáli borulnás se. Aki a Toyota M5-ös, hogy én szoktam mondani, fényőző műhelyben hallgat minket, és ő pedig szeretne üzenni Nikoletteknek, Nikiknek, és Nikik nagyon boldog névnapot. Én át is adtam, de majd azt mondja, hogy kicsikét szóba fogjuk hozni a műsor folyamán.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül.

Viber számunk 0745 95 95 95, és van egy mobiltelefon, az a buliszkás bulihívó 0632 19 48 07. Napi morgás rohadból mit is mondhatnék? Ugye most már jó ideje megy a harc, hogy mennyire fogadja el a zenevilág az AI szerzeményeket, a ChatGPT-seket, meg ilyeneket, és szintet lépett a történet azzal ugye, hogy különböző artisztus, meg egyéb ilyen dolog tilosnak tartják megjelentetni ezeket a dolgokat, tehát mindenféle mondva csinált dolgokkal, és az a legjobb, hogy olyan kiadók is benne voltak, akik egyébként annó a digitális zenér harcra szálltak, sőt azért is alakultak. Ilyen például a Beatport is, aki ugye előttes elektronikus zene zászlós hajója volt, és sok mindenért lobbizott, hogy elfogadottá váljon, és ez képest ugye, ami az a leginkább a szemtelektől kezdve minden ilyen dolognál, hát formabontónak számított, és azt mondták, hogy nem is kell tudni zenélni. Most pedig ő az egyik egyébként, aki a legjobban ellenz az dolgot. Nekem az jutott eszembe mindazonáltal, hogy vannak fönntartások, nekem egy idő után révonalmas, hogy minden ugyanaz a séma az AI-nál, ugyanazok az énekhangok szólnak, ugyanaz a szövegkörnyezet. Persze lesz az még biztos jobb is, de hogy amikor így a élő zene ugye, itt tudom, elkezdődtek a koncertek, mint a történelem során, akár az operák meg ilyenek, utána az volt a nagy hisztis dolog, hogy az operatból a nagy operákból lettek ilyen kis kamara operettek, és akkor azért lázadoztak, hogy hát milyen természetellenes, gusztustalan dolog az, hogy keringőkre emberek táncolnak, és hogy megbotránkoztató az a tánc is. Aztán csak elfogadott lett a stílus is, meg a tánc is. Aztán későbbiekben ugye jöttek a könnyű zenés történetek, akkor azért is ment a pont. A visztelés például milyen gusztustalan dolog, és hogy a könnyű zené, ez a 3-4 akkordhoz nem kell tudni játszani, csak a gitár, meg a hülyeség, meg a bohóckodás. Aztán, amikor a DJ-k elkezdtek működni, akkor azt mondták, hogy a gépzenészek tökéletezik az élő zene varázsát. Aztán a később, amikor már nem a vakalitezés ment, hanem a pendrive-ozás, később, vagy akár a CD, akkor az volt a gond, a digitális platform, visszaélnek az. És akkor mindig valami morgás volt, ami valami új dolog. Például, amikor bevezették a szintetizátorokat, boldasztó nagy sztrájkok voltak például, hogy elveszik az élő zenészeknek a kenyerét. És hogy mindig az van, hogy ha valami újdonság történik, amit ugye nem megszokod, akkor rögtön abban a pillanatban megy a és egy olyan véleményem. Én azt gondolom, ezt egy dolog fogja tudni eldönteni a közönséget. A közönségnek tetszik, amit az AI kínál, vagy a ChatGPT kínál, akkor az a helyzet, drága barátaim, hogy az be fog valahogy űzni, vagy így, vagy úgy. Mert biztosan lesz olyan szereplő, aki megtalálja a piac zenést, és biztosan lesz olyan, akinek ezt tetszeni is fog. És ezen nem így mit csinálni, fölösleges alakozni, mert maximum annyit, hogy a színvonalat fel kell tudni állítani, tartani, és ahhoz érdemes kötődni. Na,

Bőnöztövőnek is kellene beszéltem, hogy kivel, aki most már otthonról, hát az búcson hallgatózik, kivételesen, mivel itt hozzakat lenni, kérdő, hogy már itthon van, és hát nem bőtlen írta a linket, mert hogy készül az új Szavibor, szerintem nagyon jó dolog, úgyhogy a szavibor.com, és természetesen Szavibor mindenkor, Szabolcs úr, kellemes készülődést vele, így irigyeldek ilyenkor, mert tudom, rengeteg melóban benne, örülök, hogy itt vagy belőle.

Köszönöm, 19 fokot mérünk, én például igen kellemes lenne az idő, egy picikét viszont hűvöskésnek éreztük a széltől, illetve hát attól, hogy nem süt a napocska. Hát véget ér bizony a szeptemberi kánikula, mit is kéne azért még magunkon tartani, hogy azért maradhat ma még a nyári ruha. Csütörtökön már azért egy hideg front hatására erősen pellős, borongos időben lesz részünk, és országosan jelentős csapadék ugyan nem várható, de sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Hajnalban 16-on emelkedik 19-re a hőmérséket, ugye ez az a bizonyos hideg front. Pénteken több felé esett, azért lesznek itt még kérem szépen jobb idők is, tehát azért annyira nem kell rémüldözni. Viszont mi várható a folytatásban? Pénteken sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. 10-18 délelőtt és napközben 27 fok lesz a maximum. Délkeleten maradhat egyébként nyáriasabb az idő. Szombaton aztán jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki. Gyengeső futó zápor, hajnalra hűvös lesz, 8 és 16 fokot mérhetünk majd, napközben 19-24 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap a több tájegységünkön marad északias a szél, napközben a legmagasabb hőmérséket 20 és 25 fok között alakul. Hát azt mondom, hogy évszaknál mégis 1-2 fokkal melegebbre számíthatunk. Csütörtökön az orvos meteorológusok is jelentkeznek, hogy a szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak azok a bizonyos panaszok, ingellékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. A felelősebb borongos időben lehangoltabb, kettelenebbek lehetünk. Ajánlat odafigyelni megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, mint mindig. Közlekedési meteorológia, záporokba, zivatarokba figyelnünk kell, hogy hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszöveget viselni. Balesetmentes közlekedés kívánunk. Polnár jelentés, pallagfű magas, gombák ködepes, divatok, kender, csalán, pázsitpofélék alacsony koncentrációban vannak a levegőben. És a valcsinál is nagyjából hasonló az időjárás, sokfelé élénk erős északnyugati széllel, 21 és 23 Celsius fokos a hőmérséket, odakint a vízhőmérséket 22 Celsius fokos. Nem csak a közlekedési információban jelentkezek.

10 percig fősült az oldal, szerint az útinformációk az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon 70-es és 20 km közötti szakaszon terelésben, de terelés előtt lassul lesz a szakaszos tolódásra, készüljetek. A mai napon elbontják az M3-as autópályán a 60 és a Bak közötti terelést, a Budapest felé csak egy sávjárató, ami miatt a 48-as km előtt 3 km-es a tolódás. Az M6-os autópályán Budapest felé Szentgyörgyi pihenő után egy kamion terelésbe hajtott, a 119-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél levő vasúti átjárót felújítják, emiatt 9-től 17-ig zárva van az, a forgalmat a kijelölt terelő útra irányították. Az 52-es főúton Fülöp szállás és Sót, azaz a 35-ös és a 51-es kilométer között több szakaszon dolgoznak az útépítők, a fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek, a 9-es kilométernél munkaidőben mindkét irányban torlódásokra számítsatok. Nagyon figyeltek magatokra, boriszkára, szép lányokra, kerekvilágra, és még egy információ, ez inkább a teherautósokat, illetve azok, akik tulajdonképpen őket bízzák meg, elájuk vonatkozik, hogyha földet vagy valami hasonlókat szállítotok, lehetek kedvesek azt lekötni, lerakni, ne szóródjon út közben, nagyon nagy port csinál, baleset veszélyes, többször láttuk már mi is, nem jó dolog ilyenbe belefutni, léci.

kérdő szépen Kocsha Találat, Kis Robert úr, találtat van szíves megosztani veletek, tehát van szerencsém egész pontosan öreg motoros a Kocsha neve, és Nyíregyházán található méghozzá a Vály Ádám körtéren. Nagyon-nagyon finom dolgokról mesél nekem itt az úr, Csaponi, Soptoni, Soptoni, Ipa, Krucsovice, Vorcubit, de üvegesben vannak többféle kínálattal rendelkezek, maga a hely ugyan nem nagy, de van kiülős rész, és a pultos hát pedig nagyon-nagyon kedves, szeretem, nagyon fontos egyébként, de természetesen a motoros kocsma nem is létezhet valamiféle motor nélkül, ha jól látom, itt egy panónia van félig beépítve a pultba, és természetesen az arra jó, hogy akár a bukós isakat is lehet tenni, persze akkor ne igyál alkohol, mert nem szabad, de emellett tényleg jó betérni egy picikét, nem csak a motoros elépvények miatt, hanem tényleg a pulton található sörök, és egyébként a hely tisztesága miatt, hát a italapról, amit én itt olvasgattam, azt gondolom, hogy közepes árfolyammal mennek, de nagyon szépen vannak megcsapolva a sörök, úgyhogy ezért is, meg egyébként is maga a kocsma feelingje miatt is ajánlom szíves figyelmetekben, Nyíregyházán a öreg motoros Vály Ádám körtéren található. Ne felejtsétek el, fogyasszatok ma is felelősséggel, nem sokára a Boriszka 11 óra lesz pillanatokon belül, hiszen pontosan 6 perc múlva.

amikor beveszélgetjük, itt most nektek addig mondanám gyorsan a horoszkópot. Szeptember 10-e kósokkal az élni, mint mindig. Kedves kós, könnyebben észreveszed, hogy hol csúszott szét az időbeosztásod, mely feladatokat halogatod, és mi az, amit feleslegesen viszi az energiáidat ma. Most az apró korrekciók hozzák a legtöbbet, különösen akkor, ha hosszabb távon is tarthatók. Mikág, miközben egy hobbi, egy romantikus találkozás vagy régóta dédelgetett ötlet új lendületet kaphat. Az új kezdet küszöbén érdemes olyan örömforrásokat választanod, amelyek valóban feltöltenek. Ikrek! Kérem szépen, az otthonodban vagy a családi kapcsolataidban érezheted legerősebben ideje rendet tenni. Kisebb változtatás most meglepően sok lelki nyugalmat teremtett be, szenergés kell hozzá. Rákok, jó nap lehet ez ma, fontos levelekre, ügyintézésre, vagy egy őszinte beszélgetésre. Néha a legegyszerűbb magyarázat a helyes, és nem minden csendrejt mögöttes üzenetet, nem? Ki tudja, oroszlán. Könnyen észrevehetsz egy felesleges kiadást, vagy rájöhetsz, hogyan lehetne átláthatóbbá tenni a következő hetek költségeit. Sokkal fontosabb most az, hogy reálisan lásd, mit van, mint az, hogy másokhoz mért magadat. Ez jó. Szűz! Inkább figyeld meg a mai nap folyamán, mit szeretnél magad mögött hagyni, mint hogy valami új készülődik körülötted, és azonnal neked oda bele kéne szállnod, hogy elindítani valamit. Nem fontos ez ma, hogy nem tökéletesebbnek kell lenned, hanem őszintébbnek választanod. Hát jobban dönteni. Magyarul mérlegek, olyan érzések vagy emlékek kerülhetnek veszélyre, amelyekkel az elmúlt hetekben nem volt időt foglalkozni. A pihenés, a csend, a néma, a lelki rendrakás most sokkal hatosabb lehet, mint egy újtársági program. Én szerintem a zenehallgatással. A skorpiók, talán rájössz, hogy egy régi terv már nem lelkesít, miközben egy másik sokkal közelebb áll ahhoz, amit te most szeretnél. Nem kell mindenkinek helyet biztosítani a következő pályázatban, csak azért, mert régen fontos szerepet töltött be. Hát igen, csak ugye jó tett helyébe, jó tett is, ez fordítva is igaz. Nyilasok, egy feladat lezárása, stratégia pontosítása vagy régóta halogatott döntés most sokkal fontosabb lehet, mint valami látványos új kezdeményezés. Ha alapos vagy, estére sokkal tisztában láthatod, merre szeretnél tovább lépni. Bakmint Boriszka, új gondolatok és nagyobb tervek foglalkoztathatnak, de csütörtökön érdemes előbb megvizsgálni, melyik elképzelésnek van valódi alapja. Tanulás, utadás, vagy szakmai fejlődés, azt kéne még kapcsán olyan információra bukkanhat, amely megváltoztatja az eddigi terveidet, de tekints erre akadályként, a pontosítás most sokat segít abban, hogy később sokkal magabiztosabban indulhass el egy új irányba. Na, vízöntő. Lehet valami, amit már régóta ideje lenne tisztázni, de egyik költök sem szívesen hozza a szóba, csütörtök erre nagyszerű nap, nem kell drámát csinálni, abból, ami egyszerű megállapodással is rendezhető. Végül, de nem utolsó sorban, a horoszkópja, egy partner, barát vagy munkatárs tükröt tartott eléd akkor is, ha elsőre nem örülsz annak, amit mutat. A kölcsönös figyelem és néhány őszinte mondat sokat tisztázhat, és segített abban, hogy egy kapcsolat új alapokra kerüljön. Na, ez a mai horoszkóp, úgyis csak a jó fognak teljesülni, többivel nem érdemes foglalkozni, illetve maradni velünk. Itt még mindig a Paribaba, jóval, ha megeszik, csak itt a Szuper DJ Rádióban.

In the gym is.

érdekesség, kutya fajtákról, amikor a háromról, akiktől a fáma szerint a legtöbb szeretetet kaphatják a gazdik. Fajkutyákról beszélünk, sokan mondani, hogy keverik kutyák, azért azt hiszem, hogy a legjobban szeretik a törődést és hálálják meg. Most nézzük akkor a fajkutyákat. Labrador nem véletlenül tartozik a Labrador a világ legnépszerűbb családi kutyái közé természetesen. A Labrador szeretete ráadásul ritkán visszafogott, úgyhogy mindenféleképpen lehet őt szeretni. Lelkesen üdvözöl követ a lakásban, részt akar venni a család életében, és sok egyet szívesen, sőt lelkesen keresi a testi közelséget is. De tudjuk, hogy egy energiaszint is tárosul a Labradorhoz, a fajta rendszeres mozgás, játékot és mentális elfoglaltságot igényel. Előtte valószínűleg például a pihenés elő szeretne jó kis kiadó sétát is. Na, a másik nagy kedvenc, aki nagyon-nagyon szereti az embereket, a Golden Retriever, hát kérem szépen, ő a mindenki barátja. A Goldenek híresebb barátságos gyengéd és ember központú természetükről mindenféleképpen szeretik a simogatást, és éppen ezt teszi őket sok család számára vonzóvá. Nem egyszerűen jelen vannak a háztartásban, hanem szeretnének annak aktív részévé válni. Mozgásra, foglalkodásra és közös programokra azért szüksége van neki is, ezért pusztán azért nem érdemes Golden Retrievert választani, mert szeretnénk egy hatalmas ölelgethető püskutyát, ahol hát tulajdonképpen prüsöt kell venni. Cavalier King, az nekem annyira így nem ismerő, de császárpánierként így már inkább, azt kell mondani, hát nagyon-nagyon szerethető kutyusod is. A fajta történetében fontos szerepet játszott egyébként a társasági kutya szerepe, és ez a mai Cavalierekben is jól érződik. Ha választaniuk kell a szoba másik végében álló fekkely vagy a gazdőlök között, nem néz megtippelni, melyik lesz egyébként a nyerő. Úgyhogy őrizünk a szeretni, de persze gondoskodás igényli, az mindannyi igényli, és persze így is kell ezt észben tartani.

és üzlet természetesen mi más. Sziasztok, hogy a biznisz, ne felejtsétek, Viberszabok 0745995955-ös, és természetesen Boriszkás Kibó 0632194807, Rupi Sánd,

Különösszépen tehenek használják nyáron az alpok hóvágyújt a kívszerét, és érdekes dolog lehet, mondjuk, hogy fel kicsit összpont, de lehet, hogy jövő nyáron is fogják használni. Elsőre szokatlanak tűnik, de az osztrák alpokban síterepek hóvágyú rendszere nyáron sem pihen. A Vorarlberg tartományban található Silvetta Montafon térségében ugyanaz a vízhálózat, amely télen a pályát beavatását szolgálja, a nyári hónapokban a hegyi legelőkön tartott szarvasvarhák ivó víz ellátását biztosítja. Az Alpenova magasati levegőn ilyenkor körülbelül 70 tejelő tehén, 200 növendékállat legel egyszerre. Az idején rendkívül száraz nyár miatt a természetes vízforrások hozama is ugye visszaesett, ezért alternatív megoldásra volt szükség, a segítséget a síterep már meglévő rendszer adta. A télen hóvágyokat kiszolgáló vezeték hálózatot 25 mobil itatót csatlakoztattak, így a víz közvetlenül eljut a legelőkre. Mekkora ötlet. Mert azért van szükség, mert egyetlen tehén a nyári melegben, képzeljétek, akár napi 100 liter vizet is elfogyasztott. Jó bírja. Több száz állat esetében nyilván ez sokat szorzódik, úgyhogy hát kevesebb víz mellett muszáj valamivel megtámogatni a vízhálózatot. Ezzel a megoldással a téli szezonra kiépített hálózatot más célokra is tudják használni, amire mindinkább szükség lesz sajnos az egyre gyakoribb száraz időszakok miatt. Nem a tehenek használják, hanem az okos emberek a teheneknek. Ennyiben mindenképpen jó ötlet, dicsérni a dolog.

Mindentől igaz, Nikoletteket és Hunorokat ünneplünk ma, kedves Nikik és kedves Hunorok, nagyon boldog névnapot kívánok. Nikolett, ugye az Nikola olasz kicsinyítő tovább kérdése, Hunor pedig török-magyar eredeti jelentése, Onogur, azaz népnév. Vannak másodlagos mai névnapjaink is, Ciprián, Menodóra, Mikó, Tardos, Edgár, Hunóra, Nikola, Ilmár, ha jól látom, akkor milyen név? Edgár is! Kell olvasni még egyszer, de nekik is boldog névnapot, mert olyan ritka névvel is rendelkeznek, és akkor születésnaposan természetesen mindenkinek boldog születésnapot kívánok, akinek mama vagy ma tartja, hanem Mazi édesfiának is, aki szintén ma születésnapozik, persze mindenki másnak, és holnap egyébként a Teodorák ünneplik a névnapjukat, nekik is boldog névnapot előre!

Sziasztok, az Encsikenek is kellemes szétlapot kívánok. Sziasztok, hogy közöttök szuperek, Encsike Fülel, mint mindig jó adást kívánok. Pucsik Encsike, szia. Ize is tanulnak, pedig igazán kedveztünk a bizniszel is zene. A Rópia Studio napjára, ami nemrég volt, hogy jól eső zene. Meg igen, örülök.

Tudott törököt felett. 360 hétébe született Henry Purcell, angol zeneszerző, aki operákat, kantátákat és üdvözlő énekeket is komponált. 203 éve Simón Bolívar lett Peru nagyszerű elnöke. 180 éve Elas Hobby szabadalmaztatta a varrógépet. 166 éve született Márkus Emília színésznő, az első magyar film főszereplője. 140 éve született Paul Berlin, amerikai abstrakt expresszionista festő. 136 éve született Elsa Schiaparelli, olasz-francia divattervező, aki divatba osztott a szörnyű váltomét, és 122 éve született Somogyi Erzsi, aki kétszeres Kossuth-díjas magyar színésznő volt. Rá is emlékszünk majd.

18 órától egyébként Gabi is érkezik majd, azaz Gabót hallhatjátok majd, érdemes hallgattatok a szófadicsetet minden időben, egyébként is egy jó zenék miatt, de élőadásban biztosan találkoztatok 18 órától, hallgassatok minket.

Balázs Lámosort is köszöntöm, örülök, hogy itt vagy velünk te is. Neked mindig nagy kalappal, erről majd beszéltünk. Hát sajnos most csak délig érte, igyekszek minél többet lenni, de most a munka dandájában így kicsikét nehézkesebb, de nem szabadultok meg tőlem, ezt be nem ígérni.

Neki viszont nem maradt más, mint előre. Megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket ma is, természetesen köszönöm szépen, hogy hallgatotok és itt voltatok és reagáltatok, jelen voltatok. Amivel is szoktam, senki ne dobáljon kavicsal repülőt, ma se is persze. Nem is van baltam a lablakot, mert hogy bétonban annyira süket volt, azt hittem magáról, hogy föstő. És lehetek ma is jobbak, mint én, ma sem lesz ez túl nehéz. Boriszkát hallottátok innen tatabányáról, Kertvárosból, Garden Cityből, ez volt a mai vakbeli. Zenodaként egy Ryan Crazy Bizzával a lábófánzzal búcsúzom. Sziasztok!

0: Super DJ Rádió.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. We're going to dance and have some fun.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenik, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő

0: what you feel.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

feel the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It is 90s, 2000s Music Radio.

Szép jó estét mindenkinek, szevasztok, hölgyek, urak! Én Gobó vagyok a Millennium Groove-val, ti pedig itt vagytok velem a Super DJ Rádión ismét. Nagy öröm ez számomra, amivel fogunk menni ma, az csak úgy, mint az előző időszakokban, a 2000 és 2010-es évek nagyszerű house muzsikái lesznek. Bizony, már valaki bele is beszélt ide. Aki arra fog bíztatni minket, Axel Angelo Ingrosso és Laid Back Luke, hogy hagyjuk magunk mögött a világot, vagyis leave the world behind. You know what I'm saying? Írjatok csak a Viber számunkra 0670-459-5995-ösre. És hogy azt látom, itt van velünk Kisa István is, szavasz! És persze Encsike is. Sziasztok, jó szórakozás!

Encsike és István mellé pedig már is bejelentkezett Bandesz, aki a hegesztő ugye, Csorvásról. És persze itt van velünk Győri Zoltán is. Mindenkinek szép estét, és aki még dolgozik, annak pedig jó munkát kívánok, illetve ő is ezt kívánja.

A feszes ütemek után pedig pörgünk tovább Fedler Grand-dal és Funkermannel, aki azt állítja, hogy mindössze 3 percünk van magyarázatot adni erre az őrületre. Szerintem maradt még egy kicsivel több időnk,

Ezt a nagy Jesus után pedig forgunk tovább Deadmau5-szal és Julie Knight-tal. Ez is egy igazi mestermű egyébként. A dal címa Final Argument.

úgy gondoltam, ha már így kis péntek van, vagyis csütörtök, egy kicsit adunk a hétvégének, illetve előkészítjük a hétvégét,

a kis lazulós ritmusok után Arno Kost Darling Harbor tétele és az Apocalypse vokális fúziója van éppen itt a lemezjátszón, amit egyébként Bartosz Benes remékelt meg, vagyis dolgozott át Axwell-el együtt.

Időközben megérkezett hozzánk Bazsi is. Szavasz, Bazsi! És nem csak Bazsi érkezett meg, hanem egy olyan volt, amelyet igazából nem is lehet megtörni, igazi.

Egyébként ez a remix a holland fele gyerektől, Sick Individuals-hoz származik. Ez egy duó, akik az ilyen hasonló energikus electro house remixeket szokták készíteni és készítették anno

ahogy azt pedig ígértem, itt van Giordano, az amazoniai dzsungel szívéből. És már is pörgeti itt nekünk a dobokat.

után pedig repüljünk ki a világűrbe Hardwell korszakalkotó slágerével, a Spacemannel. Ez a dal egyébként 2012-ben változtatta meg az igazi EDM műfajt, és akkor élte igazából a trónra Hardwellt.

aki pedig nem kellett a trónra emelni, az nem más, mint a Jackson 5. A pop történelem talán egyik legvidámabb sláger a Michael Jacksontól, illetve a gyermekkorából. Ezt a verziót pedig a Brit Freemasons elegáns Disco House műfajban tálalta ide. ABC, ABC, a Viber számunk pedig a 0774595995-ös. Írjátok meg, hogy hogy érzitek ezt a lehűlést? Ki honnan hallgat?

Jack után pedig Nagy Gyali lélegzetelágító hangja 2007-ből. Vagyis az I.I.O. és a Rapture, ami éppen most szól.

egyébként nagy Ali hangja mindig is lélegezett elállító volt, és mindig libabőrt vállottott ki. Csak úgy, mint a következő énekesé is majd. Igazi klasszikus hazai klubkedvenc volt annó.

Eskimo barátok után pedig Class Gerling következik. Igazi védjegy ebben a szaggatott fetes electro house világban. A zene címe pedig a The Way.

0: Persze, nem állunk meg. Lauren Wolf után 2011 globális number one slágere, amelyet az LMFAO, Lauren Bennett és Goon Rock adott elő. 15 évet át mindenki ezt dúdolta, ezt énekelte. Az Everyday I'm Shuffling. Ez volt mindenhol a himnusz. Pörögön tehát itt is ez.
1: Shake that.

Clapton, a pop királya. Kézen fogva jött vele Madonna is, aki a pop királynője. 2008-ból itt van ez a sláger, amelyeként Pharrell Williams közreműködésével együtt jött létre, a Give It To Me. A remixe pedig

A hollandok után pedig egy kicsit sötétebb tech house és minimál elemekkel fűszerezett klubtétel, a Bad Bankers és a We Fuck You Up. Ez hozzátehet nekünk el egy kicsit a dögösebb ritmusokat, aki pedig közreműködött, az Danny Cannizzaro.

verni. Hozom nektek a The Caramel Clubtól a Jumbo Jumbot. Ez a house tétel a 2000-es évek közepéről származik. Igazi vidám

és ha már itt volt velünk a Jumbo Jumbo, egy kis emlékébresztés következik, figyelem, Ziarasszal, a Lambadával együtt. Ez a dal bizony a Kauma 1989-es klasszikusa.

Cut. Akkor egy magyar előadóval folytassuk is tovább a menetelést. Az előadó Max Taylor és a Chasing Star, amelyik éppen forog.

És ezt itt egy szintén magyar csapat, a Stereo Palma mesapolta meg. Egyébként Mark & Kaufman Axwell által felfedezett

Mind, Robin S9 1983-as House himnuszával. Ez a verzió azonban 15 évvel később került a polcokra, vagyis 2008-ban. Egy igazi örökzöld.

De Show Me Love-oda! Ha már voltak itt ebben a mixben, gyönyörű, délies dallamok. Menjünk tovább egy olyannal, amit az MYPD ad elő. Igazi szamba ritmusok ezek. Kis vérpesdítő, karneváli, trópusi hangulat itt a rádión.

hamisítatlan trópusi karneváli hangulat után pedig ragyogjunk tovább az RIO-val és a Rio-val. Janu és Kaszkád Manian Dance projektje 2008-ban a nyár egyik legmeghatározóbb reggae house slágere volt. A dal pedig egy eredeti verziójú. Azért, hogy mindig remixeket játszak, ezért betoltam ezt ide nektek.

magunk után tudva. Egy olyan dallal megyünk tovább, amely a 2011-es évben az Ultra és a Tomorrowland fesztiválokat megjárta, állandó kellék volt. Az előadó pedig egy igazi holland Jenny, Sander kellék volt. Az előadó pedig egy igazi holland Jenny, Sander.

Na ebből a kokóból elég is volt. Egy kis finom minőségű soul funk house fogja felváltani Zamir Maslow és Vincent Waller kettősével a The Vibe.

Simple, a Samba de Libertate. Csak azért, hogy mindenkinek legyen egy kis latinos estéje, egy kis szaxofonnal fűszerezve. Igazi szabadság szamba.

Én tehát ezzel a nótával búcsúzom tőletek. Örülök, hogy itt voltatok velem is. Ennyien írtatok ismét ránk. Maradjatok tehát továbbra is a Super DJ Rádiónál, hiszen tudjátok, emlékeket ébresztünk. A jó zene pedig mindig örök, ezt már szintén tudjátok. Szép estét mindenkinek tehát!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Dictation been forced in Afghanistan. Revolution in South

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

fight in the burning lights of Moscow nights.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.